Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, északkeleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: 6 óra múlt, május 30-a szombaton, a stúdióban Gulyás Anita. Szép jó reggelt, gyönyörű napsütéssel indít ez a szombati nap is. Hát igen, a kánikulát az bevonzottuk, szerintem sokan hiányoltuk már a jó időt, no, most aztán megkaptuk. De az biztos, hogy szombat van, szóljon ez a pihenésről a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, hogyha dolgozik, kitartást kívánok hozzá, ehhez is jól jönnek a zenék. Hamarosan elárulom, hogy mit tudhatunk a Jankákról és a Zsanettekről, mert hogy őket köszönhetjük ma. Isten éltesse őket, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei köszöntik a ma ünneplő Jankákat és Zsanetteket. Isten éltesse ilyen nevet viselő antritos hallgatóinkat. A Janka egy női keresztnév, a héber eredetű János, illetve a Johanna név rövidült becézett formájaként született meg. A név a 19. században keletkezett a Johanna magyarosításával és a János ritka becézéséből. Rokon nevei közé tartozik a Johanna, Hanna és a Janina, francia megfelelője pedig a Zsanett, akik szintén ma ünnepelnek május 30-án. Ahogy már említettem, francia Zsanett névből származik, de egyébként a Johanna kicsinyítő képzős alakja. Ez a magyar női név, amelynek jelentése Jávek megkegyelmezett, Isten kegyelme. Népszerű, gyakori név egyébként hazánkban, úgyhogy szerintem az önismerősei között is akad egy-egy Zsanett és Janka. Őket köszöntse fel, akár csak a Janinákat, a Vasziliákat, a Dzsamilákat, a Hanalizákat, vagy éppen a Hanarózákat is, mert hogy ők is ünnepelhetnek május 30-án. És hogy egy kicsit visszanézünk a múltba a születésnaposok tekintetében, akkor a herceg prímás, az esztergomi érsek Kopács József 1775-ben született ezen a napon, míg Dániné Nándor olimpiai második helyezett atlétánk 1872-ben. Aztán itt van az amerikai biokémikus, farmakológus, a neurotranszmitterek terén végzett kutatásaért 1970-ben orvostudományi Nobel-díjban részesült, 1912-es születésű Julius Axelrod Nobel-díjas amerikai biokémikus és farmakológus. 1923-ban született Jenei László, kétszeres olimpiai bajnok magyar vízilabdázónk, míg Kocsis Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas magyar zongoraművész karmester 1952-ben látta meg a napvilágot, de a magyar európai bajnok úszónők Dara Eszter is ma ünnepel, ő 1990-ben született. Isten éltesse önt is, hogyha a mai napon ünnepelné születésnapját, így május 30-án, tegye ezt a ma kedvencei. És a tegnap slágerei társaságában így az FM 105.1-en keresztül. Szép jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A Magyar Klasszikus Zene napján kívánok szép jó reggelt, így május 30-án. Minden évben ezen a napon ünneplik, tartják ezt a magyar ünnepet, amit egyébként a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok alapítottak méghozzá 2021-ben. A nap tisztelgés és emlékezés Kocsis Zoltán, Kossuth Díjas zongoraművész és karmester munkássága előtt, aki ezen a napon ünnepelte volna születésnapját, hiszen 1952. május 30-án született. Hogyha egy kicsit tekerünk az időkerekén egészen 1635-ig, akkor pedig már is Prágában találjuk magunkat, ahol aláírták a 30 éves háború svéd szakaszát lezáró prágai békét. 1898-ban pedig Kossuth Lajos első egész alakos szobrát avatták Miskolcon, méghozzá az Erzsébet téren, Rónai József alkotása ez a mű. 1841-ben vereséget szenvedtek az angolok Kínában az első ópiumháborúban. 1849-ben pedig első Ferenc József császárbáró Julius von Hainau táborszernagyot nevezte ki a magyarországi osztrák hadak főparancsnokává. 1866-ban mutatták be Bedřich Smetana, cseh zeneszerző, az Eladott mennyasszony című vígoperáját, méghozzá Prágában. 1933-ban pedig hazánkban, Magyarországon zajlott az az esemény, amikor is visszakaptuk Ausztriától a Velencei Egyezményben nekiítélt műkincseket, így 16 Mátyás Korvina, a Képes Krónika és Széchenyi István napló is visszakerültek Magyarországra. 1962-ben mutatták be Coventry-ben Benjamin Britten brit zeneszerző háborús rekviemjét. 1990-ben pedig a II. Világháború utáni első szabad választások nyomán összeült Horvátország parlamentje, a szábor, ez a nap így a horvát államiság napja, nemzeti ünnepez náluk. 2020-ban Floridában bocsátották fel így május 30-án a Crew Dragont, a SpaceX űrhajóját, Robert Behnken és Douglas Harley asztronautákkal a fedélzetén. Az űrhajózás történetében a NASA először indított magáncéggel együttműködve űrexpedíciót. A ma kedvence és a tegnap slágerei akár az űrhajósok előtt is tisztelegnek, de természetesen elsőként önnek szólnak, kedves Antritos, aki ebben a korai órában is velem tart. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, Utcai Zsonglőr Show, Varázslatos Cirkuszi Akadémia és Zsonglőr Játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig már itt is vagyok a horoszkóppal, amely sokunknak befolyásolja egy-egy napját, úgyhogy ha még nem is hiszünk benne, de azért kíváncsian várjuk, úgyhogy fogadja szeretettel, kedves KOS hallgató. Ezen a hétvégén úgy érezheti, végre minden egy kicsit gyorsabban mozdul ön körül. Egy spontán döntés most kifejezetten jó irányba viheti, és még az is lehet, hogy saját magát is meglepi majd a bátorságával. Kedves Bika, most leginkább nyugalomra vágyhat, és jól is teszi, hogyha nem akar mindent túlszervezni. Egy lassú reggel, egy finom kávé, vagy egy kellemes beszélgetés többet adhat, mint egy zsúfolt program. Jó lenne végre csak élvezni a pillanatot. Kedves ikrek, ezen a hétvégén alig tud majd egy helyben maradni. Jönnek az üzenetek, a spontán ötletek, a találkozások, és ön élvezni fogja ezt a pezsgést. Könnyen lehet, hogy egy váratlan beszélgetés teljesen feldobja a hangulatát. Kedves rák, most érzékenyebben reagálhat mindenre, de ez egyáltalán nem baj. Egy régi emlék vagy egy fontos beszélgetés mélyebben megérintheti, mint gondolná. Jó lenne olyan emberekkel körülvennie magát, akik mellett igazán önmaga lehet. Kedves oroszlán, ezen a hétvégén szeretne végre egy kicsit ragyogni. Jól esett önnek a figyelem, a nevetés és az, hogyha pezseg ön körül az élet, de a legjobb pillanatokat most talán mégis az őszinte, csendes beszélgetések hozzák majd. Kedves szűz, most különösen jól esett rendet tenni maga körül, és talán egy kicsit önmagában is. Egy apró változás vagy új terv meglepően jó érzést adhat. Közben arra is rájöhet, hogy nem kell mindig mindenben tökéletesnek lennie. Kedves mérleg, ez a hétvége könnyedebb energiákat hozhat önnek, jó társaságra, nevetésre és kellemes programokra vágyhat, és könnyen lehet, hogy meg is találja mindezt. Most különösen fontos lehet, hogy olyan emberekkel legyen, akik feltöltik. Kedves Skorpió, most erősebben működhet a megérzése, mint általában. Könnyen átláthat egy helyzetet, vagy valaki valódi szándékain. Ez a hétvége jó alkalom lehet arra, hogy végre kimondjon valamit, amit régóta magában tart. Kedves nyilas, ezen a hétvégén legszívesebben menne, amerre csak viszi az élet. Vágyhat az újdonságokra, szabadságra és arra, hogy egy kicsit kiszakadjon a rutinból. Egy spontán program most különösen emlékezetes lehet majd az ön számára. Kedves bak, most jól esett lassítani egy kicsit. Rengeteg mindent tart kézben, de ezen a hétvégén talán végre megengedheti magának a pihenést is. Egy családi pillanat vagy nyugodt beszélgetést most sokkal többet adhat, mint azt gondolná. Kedves vízöntő, ezen a hétvégén biztosan nem akar majd beleolvadni a tömegbe. Tele lehet különleges ötletekkel, és könnyen lehet, hogy valami egészen új inspirálja majd. Jó lenne olyan emberekkel találkoznia, akik valóban megértik. Kedves halak, most minden apró hangulat mélyebben érintheti. Egy zene, egy emlék vagy egy váratlan találkozás különösen erős érzéseket hozhat elő önből. Ez a hétvége arra emlékezteti, mennyire fontos hallgatni a belső hangjára. Szerintem ez igaz minden csillagjegyre, hallgassunk a belső hangunkra, és hogyha elakadnánk, hallgassuk meg kedvenc dalunkat, akár nálunk itt az Antriton, ennek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ezek talán irányt mutatnak.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Májusunk egyik utolsó reggele ez a mai, de azért még egy nap van vissza, úgyhogy ha valami nagy vágya lett volna erre a hónapra, akkor még van két napja, hogy ezt megvalósítsa. Mi adjuk hozzá a legjobbakat a ma kedvence és a tegnap slágerei közül, illetve jön hírszerkesztőnk, aki azt is elárulja nekünk, hogy esetleg az adott tervéhez megfelelő lesz a mai időjárás. Úgyhogy tessék maradni, 7 óra után viszont várom vissza a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, valamint olyan program lehetőségekkel, amelyekről szerintem nem érdemes lemaradni. Rádiózzunk együtt hét után is, itt az FM 105.1-en, vagy weboldalunkon keresztül online formában, az antrit.hu-ra kattintva. Ezt is megtehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása. lezárása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Remélhetőleg úgy indul ez a reggel, ahogy eltervezte. Május 30-a szombat van, 7 óra múlt néhány perccel. Hírszerkesztőnknek köszönjük a legfrissebb információkat, önnek pedig a legnagyobb hála, hogy velem tart ebben a korai órában is. Janet és Janka nevű ismerőseiről ne feledkezzem meg, ők ünnepelnek ma, és egyebek mellett a magyar klasszikus zene napját is ma ünnepeljük. De hogy mire érdemes fordítani azt az összeget, amit a visszaváltott palackokért kap, most hozom a részleteket. Egy jó ügyet támogathat vele. A stúdióban Gulyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Well, who's next?
1: Ezek pedig a ma kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt! A bátaszéki közösségi palack gyűjtésről már többször ejtettem szót, de ismét szóba kell, hogy hozzam, ugyanis egy újabb helyi közösséget támogatnak, illetve kérik önt arra, hogy járuljon hozzá ehhez. A bátaszéki pedagógus kórus támogatását tűzték ki célul, nekik gyűjtik az üvegeket, illetve az ebből befolyt összeget, méghozzá holnapig van erre lehetőség, nagyon szűkös már az idő, úgyhogy nézzen körül otthon, hogyha van visszaváltandó üveg, akkor ajánlja fel. 2026. május 1-e és május 31-e között él ez az akció. A bátaszéki pedagógus kórus munkáját kívánják támogatni. A kórus tavaly ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját, ez azért egy szép szám, és azóta is meghatározó szerepet tölt be bátaszék kulturális életében. Az évek során számos hazai és külföldi fellépésen is képviselte a várost a kórus, hozzájárulva ezzel természetesen a város hírnevének öregbítéséhez. Bátaszéki pedagógus kórus aktívan részt vesz a helyi közművelődési életben is. Rendszeresen fellép városi ünnepségeken, rendezvényeken, valamint más közösségi eseményeken is, mint például egy környezetszépítő és szemétszedési akció. Ezek alkalmával is lehet rájuk számítani, és így módon is segítik a kis közösségüket. A gyűjtés célja, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas műanyag palackok leadásával bárki hozzájárulhasson a kórus további működéséhez és szakmai tevékenységéhez természetesen. A gyűjtő konténer a könyvtárnál került kihelyezésre, mindez tehát Bátaszéken. A szervezők kérik a lakosságot, hogy ügyeljenek annak rendeltetésszerű használatára, és vigyázzanak a közösségi gyűjtőpontra. Amennyiben bárki visszaélést vagy nem megfelelő használatot tapasztal, akkor őt arra kérik, hogy azt a Petőfi Sándor Művelődési Ház elérhetőségein vagy az illetékes hatóságoknál mindenféleképpen jelezze. A szervezők egyébként köszönetet mondanak mindazoknak, akik palackkal, odafigyeléssel és segítő szándékkal támogatják a kezdeményezést. A gyűjtő konténernek köszönhetően a szervezők már több szervezet munkáját támogatják, illetve nem csak a szervezők, természetesen ön is, aki odaviszi ezeket a palackokat, de a szervezők azok, akik megálmodták és kivitelezik ezt a projektet. Tehát a hónapban, azaz egészen pontosan még a holnapi napig a bátaszéki pedagógus kórust tudja támogatni, hogyha ön is a visszaváltandó palackokat elviszi Bátaszékre ebbe a bizonyos gyűjtőkonténerbe, amit a Petőfi Sándor Művelődési Háznál talál. Hogyha önnek is van valami jó kezdeményezése, ne tartsa magába, próbáljuk meg együtt megvalósítani. Jönnek a ma kedvence és a tegnap slágereink nálunk itt az Antriton. Jó reggel!
2: Ez az Antrit reggel!

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei itt vannak velünk május utolsó napjain is. Május 30-a szombat van, amikor is gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést. Ezt jósolják nekünk a meteorológusok, és délután, valamint este elszórtan már záporokkal is lehet számolni. Néhol még zivatar kialakulását is előrevetítik. Úgyhogy, ha kültéri programot tervez, akkor lehet, hogy érdemes az esernyőt bekészíteni, de semmiképpen nem mondja le. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, és a záporok, zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A fejfájás emiatt pedig részese lehet a napunknak azoknál, akik erre érzékenyek. A hajnali 5 és 14 fokot követően délután az ország nagy részében 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében ettől pár fokkal hűvösebb lehet, úgyhogy ha nem szeretél nagy meleget és kirándulna egyet, akkor lehet, hogy jó úti cél lehet a mai napon az északi középhegység. De közben hangolja a rádiót a 105.1-re, vagy kattintson weboldalunkra, a www.antrit.hu oldalra, így útközben is önnel lehetünk. A ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában jó reggelt, balesetmentes kilométereket, ha pedig munkával tölti ezt a mai napot, kitartást kívánok hozzá, remélem a zenék gyorsan átsegítik ezen a napon is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexár, Tinódi utca 6.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és útorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig egy olyan zenei programra hívnám fel a figyelmét, amely a népi vonalat képviseli. Ez nem más, mint a Cinege Madár Tolna vármegyei népdal éneklés és népzenei verseny, amely egy rangos megmérettetés. 2018-ban újraindított eseményről van szó, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében ők hívták újra életre. Egyébként ez a verseny, vagy mondhatni, hogy mozgalom, a 90-es évek első felében indult, és sok-sok évi kihagyás után élesztette újra a Babits 8 éve. A népzene kedvelőit 8 éves kortól szólítja meg a verseny, ekkortól van lehetőség a nevezésre, ami idén is elődöntőkkel és döntővel zajlik. Utóbbira a mai napon, azaz május 30-án 10 órától kerül sor, természetesen a Babits Mihály Kulturális Központban. A legjobbakat pedig, tessék figyelni, a szexári szüreti napokon is hallhatja majd a közönség. A Cinege Madár két elődöntőjéből a legjobbak kerültek be a mai napon zajló döntőbe. A szervezők felhívására minden évben nagyon sok nevezés érkezik. Idén is több mint 500 fellépő döntött

úgyhogy megméretteti magát. Azért azt tudni kell ezeknek a hátteréről, hogy a fiataloktól sok-sok próbaórát igényel az, hogy kiállhassanak a zsűri elé. A 2026-os év egyébként azért is fontos, olvasható ez az esemény Facebook oldalán, mert hogy 10. alkalommal szervezője megmérettetésnek a Babits Mihály Kulturális Központ. A másik fontos, amit tudni kell az eseményről, hogy a belépés díjtalan, úgyhogy az anyagi vonzata ne tartsa vissza, hogyha szereti a népzenét, a népdalokat, és szeretne tehetséges fiatalokat hallani, látni a színpadon, akkor én azt gondolom, hogy ott van a helye. Szerintem a fiatalok mindenféleképpen megtiszteltetve érzik majd magukat, hogyha minél többen ülünk a közönség sorai között. Én jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai délelőtt 10 órától zajló Cinege Madár Tolna vármegyei népdaléneklés és népzenei versenyhez. Most nálunk merőben más dallamok jönnek, a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül válogatunk.

0: ma kedvence és a tegnap slágerei kitartanak velünk a következő órában, sőt, mi több jó hírem van, a nap egészében itt lesznek velünk az FM 105.1-en, de online formában is elérhetőek vagyunk, ehhez javaslom felkeresni weboldalunkat, ez a www.antrit.hu, ahol egyébként olvashat a történésekről, ami vármegyénket, településünket, vagy akár a környező településeket érintették a közelmúltban, úgyhogy érdemes szemezgetni szerintem az ott olvasható cikkek közül. Én várom vissza 8 után, és mert igen, már 8 órás információkkal érkezik hírszerkesztőnk, szóval rádiózzunk együtt a reggel hátrajövő részében is. Én számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tutz tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
4: Stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airports. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben. Így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: A magyar klasszikus zene napja a mai, így május 30-a, szép jó reggelt, ezek pedig a 8 órás információk voltak itt a Rádió Antriton, a stúdióban Gulyás Anita. Töltsük együtt ezt az órát is a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, aztán egy hamarosan zajló bonyhádi programot ajánlanék a figyelmébe. Nem fog lemaradni róla, de azért érdemes feljegyezni a naptárba, főleg, hogyha kötődik egy bizonyos népcsoporthoz. De hogy a szombaton milyen programokat tartogat még itt a környéken, hozom a részleteket.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: a vármegyében mindig érdemes körülnézni, mert hogy minden egyes település számtalan programot tartogat. Így lesz ez Bonyhádon is, méghozzá június 1-én. Ez egy hétfői délután, amely már ugye nem sokat kell aludni, hiszen ma május 30-a van. Szóval a június 1-én hétfőn Bonyhádon délután 5 órától különleges filmvetítésre kerül majd sor. Sok szeretettel várják az érdeklődőket a Vörösmarty Mihály Művelődési Központba. A közönség ezúttal a Tiszta Sváb című dokumentumfilmet láthatja, amely a sváb közösségek múltját, identitását és történeteit idézi meg. Természetesen nem csak azoknak ajánlják ezt a filmet, akik kötődnek a svábsághoz, ilyen gyökerekkel rendelkeznek, mindenki számára, akit egy kicsit is érdekel a történelmünk, vagy az ő történelmük. Az alkotás nem csak emléket állít egy fontos kulturális örökségnek, hanem arra is emlékeztet bennünket, milyen jelentős szerepe van a hagyományok megőrzésének és a múlt történeteinek továbbadásában. A filmvetítést követően pedig beszélgetésre is adódik majd lehetőség, méghozzá film egyik alkotóját várják ide Bonyhádra. Sós Ágnesről van szó, akit június 1-én ön is személyesen köszöntett Bonyhádon délután 5 órától. A program helyszíne tehát a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ Bonyhádon, a Széchenyi tér 2-es szám alatt. A részvétel ingyenes, de a szervezők azt kérik, hogy előzetesen regisztráljon az eseményre, mert hogy jó, hogyha az ember tudja, hogy mekkora létszámmal számolhat, nehogy valaki szék nélkül maradjon. Tehát a film, amelyet megnézhet majd június 1-én, azaz hétfőn Bonyhádon, ez a Tiszta Sváb című dokumentumfilm. Én jó szórakozást kívánok a majdani filmvetítéshez, de a szombati napjához is, amelyhez én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, remélem pihenéssel tenik már a hétvége első napja is, hogyha nem, akkor kitartást kívánok hozzá, minden elmúlik egyszer.
1: Ez az Andrit reggel,

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel szombaton is kitartunk ön mellett. Egyébként a hétvégére jó részt napos időt jósolnak a meteorológusok, a mai nap azonban az eső egy kicsit belerondíthat egyes területeken. A napos időszakok mellett erősebb lehet a felhőzet is, helyenként záporok, főként vasárnap zivatarok kialakulását is előrevetítik. Többfelé lesz élénk az északnyugati szél, zivatarok környezetében pedig erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délutánonként 28-30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, ezzel párhuzamosan pedig az UV-sugárzás is igencsak erősre kúszik. 10 és 16 óra között nem javasolják a napon való tartózkodást. Gondoskodni kell a bőrünk megfelelő védelméről, fejünk óvásáról és a megfelelő folyadékbevitelről is. Egyébként jó hírem van azoknak, akik fürdőzni szeretnének a Balatonban, mert hogy Siófoknál már 21,5 fokosra mérték az előző hétvégén. Szerintem ettől nem nagyon csökkent a víz hőmérséklete. Én balesetmentes kilométereket kívánok az úton lévőknek, akik a víz mellett töltik vagy töltenék a mai napot. Vigyázzanak magukra, óvják bőrüket, de a rádiót hangolják a 105.1-re, vagy online formában töltsék velünk a napot az antrit.hu weboldalunkon keresztül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám.

kedvence és a tegnap slágerei színesítik a szombat reggelünket, amikor is tovább folytatódik a 2026-os Tolnaváros napja programsorozat, amely a tegnapi nappal vette kezdetét a Hősök terén és a Lovardában zajlanak az események. A szervezők idén is arra szeretnék emlékeztetni a város lakóit és az esemény iránt érdeklődőket, hogy milyen fontos közösen megélni a hagyományokat, találkozni egymással és továbbadni Tolna értékeit a fiatalabb generációknak is. A szombati programok délelőtt 10 órakor kezdődnek, méghozzá az ünnepi testületi üléssel, amelynek a Lovarda ad majd otthont. Ez az alkalom nem csak egy hivatalos esemény, hanem egyben lehetőség arra is, hogy a város közössége együtt tekintsen vissza az elmúlt időszak eredményeire.

0: és természetesen, hogy köszönetet mondjanak azoknak, akik sokat tesznek Tolnáért. Délután aztán programok sokasága várja a helyieket, az érdeklődőket, a környékbelieket. 4 órától a helyi művészeti csoportok lépnek majd a színpadra, méghozzá a Hősök terén, ahol bemutatják azt a munkát, amely a színfalak mögött zajlik egy-egy tevékeny próbanap alkalmából. Ezek a fellépések mindig különösen fontos részei a városnapnak, hiszen a helyi tehetségek és a közösségek mutatkoznak be ilyenkor, erősítve ezzel az összetartozás érzését is. Este 6 órától aztán a Velorex GT Classic Rock Tribute koncertje idézi meg majd a klasszikus rock legismertebb dallamait. Este 9 órától pedig a sokak által ismert és kedvelt 4-es Street veszi át a színpadot, az estéten 1 órától pedig az Aero koncertje zárja majd. A szervezők egész nap kiegészítő programokkal várják az érdeklődőket, lesz majd a kicsik kedvére való Tausz Vidámpark, büfé, fajátékok, arcfestés, és még sakbemutatóval is lehet találkozni, tehát a Tolnai Városnapon a programok ingyenesen látogathatóak, a szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy érezzék jól magukat, az időjárás talán ehhez adott lesz, a bőrvédelemről és a megfelelő alkoholmentes folyadékpótlásról ne tessék elfeledkezni, ha pedig útnak indulnak, akkor a rádiót hangolja az FM 105.1-re, és addig is töltse velünk az időt, hiszen pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Kedőárak alakítják. A külföldi vásárlók aránya továbbra is stabilan 5-7% körül mozog. Miközben Németország és Ausztria aktivitása lényegében változatlan maradt, az Egyesült Államokból és Svájcból erősödött az érdeklődés, a 10 legaktívabb külföldi ország közé pedig Szlovákia és Olaszország is bekerült. Egyre súlyosabb méreteket ölt az osztrák aszbeszt botrány. A G7 összefoglalója szerint már évtizedekkel ezelőtt ismert volt, hogy több burgenlandi bánya aszbeszttel szennyezett követ termelhet ki, ennek ellenére az uzalék hosszú éveken át érkezhetett Magyarországra útépítésekhez. A friss NAV adatok alapján nem csak Vas megyébe, hanem Budapestre és az agglomerációba is kerülhetett az anyagból, a szakértők szerint a teljes kármentesítés akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. Átfogó vizsgálatsorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember. A mennydörgés fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. A tartományi hatóságok közlése szerint az intézkedésekkel elsősorban az illegális gyártásról elhíresült térségeket veszik célba Kínában. Metallica kiállítás nyílik a RAM Colosseumban található Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem két hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig nézhetők meg a múzeum állandó kiállításával együtt. A Metallica idén 8 év szünet után ad koncertet Budapesten, rögtön kettőt is. A csapat M72 című világkörüli turnéja keretében június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában, ráadásul más-más setlisttel és előzenekarokkal.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Kedves Zsanett, kedves Janka, istenéltesen nagyon sokáig május 30-a az említett hölgyekről szól, hiszen ők ünneplik névnapjukat. A ma kedvence és a tegnap slágerei nekik is, valamint születésnapjukat ünneplő Rádió Antritos hallgatóinknak is szólnak. Én egy szuper jó csípős étellel indítanék így kezdésként, de aztán hozok egy olyan desszertet, amelyet akár ön is elkészíthet a ma ünneplőknek. A ma kedvence és a tegnap slágerei bekészítve, most már csak önre várok, hogy velem töltse ezt az órát. Gulyás Anita vagyok.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pöröghetnek akár egy jó grill partihoz is, de hogyha a munkával tölteni az idejét, akkor egyelőre még csak gondolataiban jusson el odáig, hogy vajon mit is készítene. Nem tudom, hogy megvan-e a receptötlet, ha nem, akkor segítek. Egy jó kis csípős, juharszirupos, mustáros grillpáchoz mit szól, amelyet aztán bármilyen húsra vagy zöldségre rákenhet. Nos, hogy mire van szükségünk? Egy evőkanál mustármagra, egy evőkanál dijoni mustárra, egy evőkanál juharszirupra, egy evőkanál mézre, fél evőkanál majonézre, egy teáskanál sóra, másfél teáskanál csilire, hogyha annyira nem szereti a csípőset, akkor akár ki is hagyhatja, egy teáskanál olívaolaj, két gereszt fokhagyma, és valamilyen féle hús kell nekünk, ez körülbelül 700 g húsra elég, mármint hogy a pác. A teendőnk pedig annyi, hogy az előbb említett hozzávalókat összekeverjük egy tálban, amíg egy egységes, jó kis szaftos, aromás, jó illatú keveréket kapunk, a húst pedig alaposan bele kell forgatni ebbe a pácba, úgy, hogy jól bevonja mindenhol, majd aztán lefedve mehet a hűtőszekrénybe pihenni legalább egy órára. Minél tovább hagyjuk egyébként pácolni, természetesen annál intenzívebb és mélyebb ízeket kapunk majd, úgyhogy ha már előző este eldöntötte, hogy grillezni szeretne, akkor érdemes nekiesni annak a húsinak is bepácolni, bármilyen pácra igaz ez. A pácolási idő letelte után, vagy mielőtt szeretni sütni azokat a bizonyos húsikat, akkor már mehet is a sütőrács, vagy éppen a serpenyő, a grillrács hevítése. Fontos, hogy amelyik pác mézet tartalmaz, ott bizony fokozottan figyelni és ügyelni kell, mert ugye cukortartalom miatt könnyen megéghet, ettől pedig keserű ízt kap majd a hús, az pedig kevésbé kellemes. Nyílt láng fölé közvetlenül ne tegyünk, illetve a serpenyőre is igaz ez, hogy közepes hőfokon süssük, mert hogy odaég a hús, és az merőben ront az ízvilágon, a kinézeten, szóval nem lesz olyan igazi öröm az a bizonyos étkezés. A húsok mindkét oldalát aranybarnára kell sütni, a barbecue-s és a mustáros pácoknál az utolsó percig még egyszer át kell kenni őket, hogy szép fényes karamellizált réteg képződjön a húsokon, amint aztán átsültek, már tálalhatjuk is őket, hiszen a grillezett ételek frissen a legfinomabbak, de amikor másnap van miből csipegetni, az sem olyan rossz. Szóval ez volt a csípős, juharszirpos, mustáros grill, illetve egy-két jó tanács, ha már így a grill szezonba cseppentünk. Ránk köszöntött a nyár, ilyenkor pedig örömmel hívja meg az ember a barátokat, rokonokat, szomszédokat egy jó kis beszélgetős étkezéssel egybekötött grillezésre. Ehhez jó szórakozást, jó sürgést, forgást a konyhában, kint a teraszon, ne adj Isten a szabadban. Én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, kinn a szabadba csak óvatosan, hiszen az UV azért minket is odakozmálhat. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: kedvence és a tegnap slágerei pöröghetnek azokhoz a bizonyos grillpartikhoz is, hogyha ön munkával tölti még az idejét, akkor gondolkozzon el azon, hogy esetleg a mai estejébe, délutánjába beleférne, hogy áthívja a barátokat, a rokonokat, szomszédokat, és közösen eltöltsenek egy estét, egy délutánt. Egyébként a grillezés az emberiség egyik legősibb ételkészítési módja, amely a tűz felfedezésével közel 1,4 millió éve kezdődött, amikor is a Homo erectus nyílt lángon kezdte sütni a húst. A száraz hővel történő sütés évezredek óta a kultúránk része. Ókori egyiptomiak, a görögök és a rómaiak is alkalmazták ezt a módszert, míg a ma ismert kerti grillsütők az 1950-es évek amerikai kertvárosi kultúrájával terjedtek el. És hát valljuk be, hogy azért mi magyarként is szerintem talán először a képernyőn találkoztunk ezekkel a bizonyos össznépi grillpartikkal, méghozzá az amerikai filmekben. George Stephen 1952-ben találta fel a gömb grillt, ami forradalmasította ezt a technológiát a fedél alatti egyenletes hőelosztásnak köszönhetően. Aztán a 60-as évektől a gázgrillek elterjedésével tovább egyszerűsítette ezt a folyamatot, és talán még többen kedvelték meg ezt az ételkészítési módot, bár gyakran szinonímaként használják a barbecue-t, a grillezést, a két módszer mégis teljes mértékben eltér egymástól, mert hogy a grillezés magas hőfokon gyorsan készíti el az ételt közvetlenül a hőforrás felett, míg a barbecue alacsonyabb hőfokon indirekt módon füsttel hosszú órákig készíti a húst. Érdekesség, hogy bár ma macsós tevékenységként él a köztudatban, eredetileg a nők feladata volt a húsok sütése és a füstölése. Bár lehet, hogy ez a tény nem lepte meg, de azért valljuk be, hogy szerintem a legtöbb helyen ezt a kerti sütögetést a férfiak szokták végezni. Ne is vegyük el tőlük ezt a feladatot. Én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, akár a hölgyeknek, akár az uraknak, akár a konyhában, akár a munkahelyen, akár a volán mögött ülnének. Én csodaszép szombatot kívánok.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Csíbó Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt az Antrit reggelben. Szép jó reggelt, május 30-a szombat van. Így hó végén azért általában jobban nyúlunk a maradékokhoz, körülnézünk a kamerában, a spájzban, hogy mi az, amit fellelhetünk a polcokon, és abból vajon milyen ételt tudnánk elkészíteni. Nos, én a múlt hétvégén voltam valami hasonlóképpen. Szerettem volna egy kicsit üríteni a hűtőszekrényt, egy kicsit a kamrából elhasználni azt a sok dolgot, amit így felhalmoztunk az előző hónapok alkalmával. Úgyhogy körülnéztem, hogy miből tudnék valami desszertet készíteni. Tojásom nem volt, úgyhogy kikötése volt a süteménynek, hogy ez ne kelljen hozzá. Így aztán megszületett a gondolat, hogy mi lenne, hogyha valami almás morzsasütit készítenék, ami csekély hozzávalót igényel, igazi gasztrocsoda szerintem, ízletes és emellett mutatós is. Én ezt az egészet torta formába készítettem el, úgyhogy szerintem simán egy szülinapi tortaként is megállja a helyét, főleg, hogyha az illető szereti az almát. Hogyha ön is így van vele, szereti az almát, tessék figyelni, de egyébként a receptet megtalálja Facebook oldalunkon is, úgyhogy nem kell jegyzetelni. A hozzávalók a tésztához kell 16 dekagram finom liszt, 11 dekagram vaj, 5 dekagram cukor. Az almás töltelékhez pedig sok-sok alma. Minél magasabb süteményt szeretne, annál több almát rakjon bele, de ehhez a tészta mennyiséghez én 5 almát használtam. Használtam 5 csapott evőkanál lisztet, 5 pupozott evőkanál cukrot, 2 evőkanál fahéjat, aztán a morzsa, mert hogy ez is megy még a tetejére, ehhez használtam 50 g zappelyhet, 5 dekagram cukrot és 6 dekagram vajat. Teljesen egyszerű az elkészítése. A tésztához a vajat fel kell olvasztani, ebbe elkeverjük a cukrot, egy kicsit felhabosítjuk, majd mehet hozzá a liszt, összekeverjük és fél órára betesszük a hűtőbe. Amíg pedig hűl a tésztánk, mármint hogy összedermed tulajdonképpen, addig egész nyugodtan előkészíthetjük az almát, amit ki kell csumázni, jó vékony szeletekre fel kell aprítani, vágni, majd a lisztes, cukros, fahéjas keverékbe forgatni. Eközben pedig talán már összedermedt a tésztánk, amit 150 fokra előmelegített sütőbe tolunk be, és 15 percig sütjük. Közben pedig elkészíthetjük a morzsát is, amelyhez a vajat összemorzsoljuk a cukorral és a zappehellyel, majd pedig az alma tetejére morzsázzuk, mikor összeállítjuk a süteményünket. Mert hogyha letelt az a bizonyos 15 perc, amíg a vajas tésztánk sült a sütőbe, akkor a tetejére halmozzuk az alma szeleteket, amit ugye beforgattunk előzőleg cukorba, fahéjba és lisztre. Ezt lehet akár szépen formázottan is ráhelyezni a tetejére. Én egész egyszerűen ráhalmoztam az egészet, egy kicsit eligazgattam a tetejét, hogy viszonylag egyenes legyen, erre raktam rá azt a bizonyos morzsát, és toltam be a 170 fokra előmelegített sütőbe, ahol körülbelül 30-35 percig sütöttem. Én ezt az egészet vanília sodóval még azért megkoronáztam, mert egy kicsit féltem tőle, hogy lehet, hogy száraz lesz a sütemény, de megnyugtatok mindenkit, nem muszáj hozzá vanília sodót tálalni, mert hogy önmagában is teljes mértékben megállja a helyét. A sütögetést a konyhába, hogyha önnek van valami olyan desszert, amit szívesen megosztana velem, akkor akár a Facebook poszt alatt is megteheti, hálás leszek érte, akár a következő héten elmondom hallgatóinknak is. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pedig már pörögnek is nekünk, amíg ön a konyhában ténykedik.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Közösen töltött reggelünknek pedig a végéhez érünk. Hírszerkesztőnk viszont érkezik a 10 órás információkkal. Én holnap 6-tól várom újra. Ide a 105.1-re vagy online formában antrit.hu weboldalunkon keresztül, így is velem töltheti majd a holnap reggelt is, és természetesen a mai napon is maradhat, hallgathatja a Rádió Antritot a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Holnap gyermeknap van, illetve jön a magazin műsorunk is 8 órától. A mai délután folyamán kiderül közösségi oldalunkon, hogy kik lesznek a stúdió vendégeim. Számítunk önre, vendégeimmel, további szép szombatot, jó hétvégét kívánok, Gulyás Anita vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tuc tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista Vásári Varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szexárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euróárfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra, 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 4 hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a 4 hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztráció. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexár, Tinódi utca 6.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. +36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Rádió Entrée.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: What we're saying is not protesting.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tisztaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hónapokig tarthat a helyreállítás a tisztaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tisztaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikért. Szigorú büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Csíbó Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szekszárdon, ez csak a Rádió Antritól lehetséges.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Ismét próbálkoznak az unokás csalók. Közgyűlés Szekszárdon. Nyári meleg érkezik futózáporokkal. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A napokban Szekszárdon három idős embert próbáltak tévedésbe ejteni közeli hozzátartozóként telefonáló ismeretlenek. Legutóbb egy idős nő tett feljelentést, mert egy a hangja alapján fiatal férfi a vezetékes telefonján hívta fel, és mamának szólítva mondta el, hogy bajban van. Az idős asszony fiúnokája hangját vélte hallani, nem is gyanakodott. A fiú elmondta, egy idős asszonynak segített csomagot feladni, amiről később kiderült, hogy abban kábítószer volt. Azért kért volna 10 millió forintot, hogy az óvadékot kifizethesse. A feljelentő elmondta az unokájának, hogy csak 3,6 millió forintja van otthon, és valamennyi euró, amit a fiú kérésére meg is számolt, majd becsomagolt. Itt a beszélgetés félbeszakadt, azóta nem keresték, és nem is ment senki a pénzért, így az idős asszonynak nem keletkezett kára. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmét, hogy az unokázós csalás továbbra is jelen van, és a módszer folyamatosan fejlődik. Jellemzően közeli ismerősnek adják ki magukat a telefonálók, gyakran sírva vagy elcsukló hangon beszélnek, hogy nehezebben lehessen a hangjukat azonosítani. Többnyire pénzt, ritkábban más értékeket kérnek, arra hivatkozva, hogy bajba kerültek. Jellemzően balesetet szenvedtek, letartóztatták őket, vagy hirtelen kórházi kezelésre, vagy műtétre szorulnak. Ezért is küldenének egy közvetítőt, megbízható ismerőst, ügyvédet vagy egy taxist. Ha ilyen hívás érkezik, mindig legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. A csalók legtöbbször számkijelzés nélkül telefonálnak, és sokszor kérnek diszkréciót, titoktartást, még a többi családtag irányába is. A sürgetés, az érzelmi befolyásolás nem hagy időt a gondolkodásra vagy a történet ellenőrzésére. Dr. Habricsek Nikoletta rendőrezredes Tolna vármegye rendőrfőkapitánya, valamint dr. Tumri Gábor rendőr alezredes, megbízott rendészeti rendőrfőkapitány helyettes május 26-án fogadta Szekszárdon azokat a fiatal rendőröket, akik pár éve szolgálnak vármegyékben. A hét egyenruhás a vármegye rendőrkapitányságain rendőrőrsén, illetve az autópálya alosztály állományában lát el szolgálatot. A találkozón a fiatal kollégák beszámoltak szakmai terveikről, továbbtanulási elképzeléseikről, valamint arról, hogy elhivatottan végzik munkájukat, és jól érzik magukat a rendőrség kötelékében. Egy tiszthelyettes rendőr már felsőfokú tanulmányukat folytat, többen pedig a jövőben tervezik tanulmányaik megkezdését. Dr. Habricsek Nikoletta rendőrezredes hangsúlyozta, fontos, hogy a fiatal rendőrök hosszú távon is elkötelezetten és hivatástudattal végezzék a munkájukat. A vezetők sok sikert, kitartást és eredményes szolgálatot kívántak a kollégáiknak. Csütörtökön tartotta rendes ülését Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlése, amelynek fontosabb döntéseiről Berlinger Attila polgármester beszél.
6: Mai közgyűlésünk számos napirendi pontja között, ugye májusban esedékes mérlegbeszámolók jelentették talán a legnagyobb tételt, ugye valamennyi önkormányzati tulajdonú cég hasonlóan más gazdasági társaságokhoz elkészítette időben a mérlegbeszámolóit, és ezeket megtárgyaltuk. Általánosságban mondva szeretnénk köszönetet mondani valamennyi önkormányzati cégünk vezetőinek és dolgozóinak, hiszen a mérlegekből látszik, hogy jó munka folyik. Számos olyan cégnél a korábbi negatív mérleg nem csak hogy átfordult pozitív eredményé, hanem maga az a tevékenység is nagy.

0: alkalmas helységeket alakítottak ki, a munkavállaló komfort érzete ezzel nagyban nőtt, és természetesen ez a munka morálra is kihatással van. A KT Dynamic Nonprofit Kft-nél pedig tudjuk, hogy több mint 80 megváltozott munkaképességű ember dolgozik, természetesen náluk még érzékenyebben figyelni kell arra, hogy hogyan végzik a napi munkájukat. Mind a két cégnél örömteli változások következtek be, remélem ez a jövőben is folytatódik.
1: A közgyűlés megtárgyalta a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. És a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2025. évi mérlegét és működését, amelyről Máté Péter alpolgármestert hallja.
2: A közgyűlésen többek között megtárgyaltuk a Vagyonkezelő Kft. Mérlegét is és működését. A Vagyonkezelő Kft. Stabilan működik. 2026-os évben komoly bevétele volt a Hunyadi utca 4 számú épületnek az értékesítéséből. Ezt a bevételt, ezt mindenképp arra fogjuk fordítani, hogy a Vagyonkezelő Kft-nél levő ingatlanok állapotát javítsuk, sajnos nagyon rossz állapotú ingatlanok vannak. És van egy kiemelten kezelt ingatlan, amit most szeretnénk kiemelten kezelni, a Sötétvölgyi Erdészház. Ez egy nagyon szép épület, nagyon hangulatos helyen, jó környezetben, és az épület statikailag, szerkezetileg nagyon jó állapotú, viszont a bútorzata az régi, elavult, azon kívül vannak olyan helységei, ahol nincs egyáltalán fűtés, tehát ezeket a helységeket szeretnénk komfortosítani, és a Vagyonkezelő Kft. Szekszárdváros tulajdon ez az épület. A Vagyonkezelő Kft. Hozzájárultuk, hogy felújítsa ezt az épületet olyan szintre, hogy egy igazi szolgáltatásként ki lehessen adni, tehát megjelenjen a szolgáltatói piacon, és ez egy vendégházként működhessen. A másik cégünk a Szekszárdi Ipari Park Kft. Az Ipari Park Kft.-ben nagy felújítás történt néhány éve pályázatból. Az ingatlanok szinte 100%-ban kiadottak, egy darabban most olyan, amit még nem adtak ki éppen, mert egy bérlő cserélődik, de egyébként stabilan működik, és jó az ipari parkban ingatlanok állapota megítélése.
1: A Déli AST Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium közszolgálati technikus képzésében résztvevő diákok számára pályaorientációs szakmai napot szerveztek Szekszárdon, amely a rendészeti és közszolgálati feladatok gyakorlati oldalát is bemutatta. A képzés célja, hogy a tanulók valós helyzeteken keresztül sajátítsák el a szakma alapjait, miközben betekintést kapnak a közszolgálati terület mindennapi működésébe is. A kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sport és szabadidős kezdeményezése, amely minden évben május utolsó szerdáján hívja fel a figyelmet a rendszeres testmozgás, az aktív életmód és az egészségmegőrzés fontosságára. A Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály a kezdeményezéshez kapcsolódva május 27-én kihívás napi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot a Szekszárd Arany János utca 27 szám alatti épület belső parkolójában. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. Amint egy negyedórás tornán az Arany János utcai kormányhivatal dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el a célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Szombaton gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 3 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Szekszárdon hajnalban 12, napközben 28 fokos maximum hőmérséklet várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét, FM 101.
5: Jó hétvégét kívánok, szombat dél is elmúlt már, a stúdióban Karakas Balázs. Szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei megállás nélkül, és most a 2020-as évek popzenéjének egyik legnagyobb ikonja Billie Eilish, méghozzá a hatalmas sikert arató Birds of a Feather-rel.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Csoda szép étvégét kívánok a Rádió Antrittal. Ez a ma kedvencein, meg a tegnap slágereinek lelőhelye. Egy zseniális zenei tehetség, Charlie Puth most a folytatásban. Az amerikai énekes ezzel a zenével szinte azonnal meghódította a nemzetközi slágerlistákat, és hát persze nem csak az ének hangja miatt különleges, hanem azért is, mert nagyon-nagyon fülbemászó. Charlie Puth, Attention, itt az Antritton.

0: Ez itt bizony a Rádió Antrit, a hétvégén is a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Én jó pihenést kívánok mindenkinek, lazítsunk egy kicsikét, engedjük el a mindennapi felgyülemlet feszültséget és a stresszt. Egyébként a héten azért meleg volt, tehát főleg ott a hét elején azok a 32-33 fokok azért nem nagyon simogatták a lelkünket már, bár annak, aki strandon tudta tölteni, biztos vagyok benne, hogy egy picikét kellemes volt és felfrissítő most már. Egyébként a jövő hétre azt mondják, hogy egy picikét hűvösebb lesz. Milyen 28-29 fokokkal telnek majd el a hétköznapok szexárdon, lesznek olyan napok, hogy csapadék is érkezik, ami pedig például a mezőgazdasággal foglalkozóknak azért nem jön rosszul. Nekünk pedig jól jönnek a zenék, mert most érdemes föltekerni a hangerőt, egy svéd DJ producer Erik Pritz érkezik hozzánk, azonnal a Kolomi hallható.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelj, szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dress code. Szexárd, Tinódi utca 6.
4: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szexárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Erik Pritz, akinek a neve egyet jelent a 2000-es évek elejének egyik legnagyobb klubslágerével. Ez 2004-ben jelent meg, és azonnal az európai slágerlisták legfelső fokára ugrott. Erik Pritztől a Call on Me!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

A hétvége a Rádió Antrittal telik, köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Pici pihenés, lazítás, mondom is a programokat. Például a kokáért ma délután 3 órától a Rufus a legbátrabb tengeri szörny a Szekszárdi mozi vetítővásznán, délután 5 órától érkezik majd a Vadászidény 2, majd a Star Wars, a Mandalóri és Grogu este 7:30-as kezdéssel tekinthető meg. Mindezen túl jön holnap a Városi Gyermeknap, délelőtt 10 órától indulnak majd a rendezvények, hol másút, mint a Babits Mihály Kulturális Központnál. Lesznek különböző színpadok, például a mesőszínpad, ahol a kismesemondók, a Városi Mesemondó verseny nyertesei hallgathatók, de a Mamin Baba, Baba Hordozós, Latin Fitness is megtekinthető lesz, a Kispárna zenekar előadása, és hát persze egész nap népi játszó, vásári forgataggal, mutatványos kalandjátékokkal, és a Babits Mihály Kulturális Központban is egész napos programok várnak minket. Jó szórakozást kívánok mindehez, és ezek mellett persze hozzuk a legjobb zenéket egy órakor, a hírek után ugyanis Mark Ronson és Amy Winehouse jön a Valerie-vel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tuc tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szévédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóban mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aeróbikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amerről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és

0: sérültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Egy óra után is nálunk szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét. Én Karakas Balázs vagyok. Mark Ronson és Amy Winehouse érkezik most a következőkben. Ez egy zseniális dal, a brit producer Mark Ronson és az utánozhatatlan hangú Amy Winehouse zenei kollaborációja. Ez a Valerie.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Jó hétvégét kívánok, itt a Rádió Antrit. Nálunk pörögnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Itt van Madonna, aki a saját fiatal korában, a 80-as években azért egy elképesztő innovatív személyiségnek számított. A popkultúra azért is kapta fel nagyon könnyen, mert ő mert szakítani a tradicionális dolgokkal. Egy kicsikét olyan vad volt a stílusa, legalábbis a 80-as évek popkultúrájához viszonyítva. Sokan azt mondják, hogy pont ennek köszönheti a sikerét. A mindig zseni Madonna érkezik most, persze sztereóban. Itt a Cserés. We'll be right back.

Hétvégén a Rádió Antrit szól a ma kedvenceivel és természetesen a tegnap slágereivel. Pihenünk, lazítunk és közben szervezzük a következő időszak programjait. Át lehet ruccani Pécsre, képzeljék el, a római birodalom hangulatát idézik meg azon a fesztiválon, amin fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok várják az érdeklődőket. Mindez Pécsett, ugye, ahogy mondtam, június 5-én és 6-án. Az est különleges programja lesz majd az Antik Szépségműhely, ahol a résztvevők korhű öltözetben, hajfonattal és kézzel kötött koszorúval készülhetnek fel a hagyományőrző csoportok esti fáklyás felvondulására Pécs történelmi belvárosában. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, és most a folytatásban a magyar zene egyik égköve az FLM, tőlük egy dal, ami rávilágít bizony az idő múlására. Ráncok a szemem alatt, azonnal!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy automárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Ennyi volt a reklám!
6: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. A csapat jön, amit Hoffer Dani és Császár Előd alkotott. Azok, akik slágereikkel a tinédzserek ezreinek szívét hódították meg a 90-es években. Bizony most írtak egy dalt az idő múlásáról. Ez a Ráncok a szemem alatt.
0: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Ez a Rádió Antrit. Itt vannak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei picivel 2 óra előtt. Néha nem tudom önök, hogy vannak vele, de jól esik visszagondolni fiatalságunk ikonikus dolgaira, zenéire, filmjeire, nehogy Isten sorozataira. És most egy olyan dal jön, amit valószínűleg a világ minden táján azonnal felismernek az emberek, hiszen a televíziózás történetének egyik legikonikusabb főcímdaláról van szó. Joey, Phoebe és a többiek történetét egy egész világ követte. A 95-ös dal pedig meghatározóvá vált. The Rembrandts, I'll Be There For You hamarosan, nem sokára itt a Jó Barátok betétdala.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transz-európai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a Pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a Pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombat hajnalban 1:30 körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás.
1: Rádió Andrit időjárás.
5: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Zápor zivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
6: 2 óra után hozzuk a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Én csodaszép hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs egészen este 6-ig. Hozok jó programokat, hasznos információkat, és persze a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Most a jó barátok zenéjét, The Rembrandts, I'll Be There For You.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

Köszönöm, hogy együtt vagyunk a hétvégén is. A Rádió Antritönnel tart, bármivel is tölti a szabad idejét. Akár az otthoni házkörüli munkák, akár mondjuk a családi kirándulás alatt is ott vagyunk, és hozok például most egy igazi klasszikust. A brit modell és énekes Nick Carman érkezik, és persze az ő egyik legnagyobb slágere, ami kereken 90-ben jelent meg, ő maga írta a dal szövegét és a zenéjét is, szóval elképesztő tehetség ez a fószer. Nick Carman, I Promise Myself.

0: Köszönöm, hogy a Rádió Antrittal tölti a hétvégét, és én ott vagyok a lazítás és a pihenés alkalmából is, mindezek mellett pedig természetesen nézzük, hogy mi mindent csinálhatunk. Holnap ugye gyermeknap lesz. Képzelj el, ez alkalomból ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum is várja azokat a családokat, akik szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A Katasztrófa Védelem hivatalos honlapján elérhető adatok szerint többek között a szekszárdi laktanya is kinyit, úgyhogy oda is el lehet látogatni és meg lehet majd nézni. Nálunk pedig a folytatásban jó dalokat hallgatni, hiszen itt a következőkben Dash, Youngfly és Azaria, tőlük már a Rampapapam.
1: Mamma mia, mondd el, te gyönyörű, megérik a szöllő, sír a hegedű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, Utcai Zsonglőr Show, Varázslatos Cirkuszi Akadémia és Zsonglőr Játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. A következőkben a modern hazai könnyű zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja érkezik. Dash, aki a kortárs magyar pop és hip-hop szcéna egyik leggyorsabban felemelkedő csillaga. Együtt dolgozott Youngfly-jal, itt az Azariával közös munka.
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Itt a Rádió Andrét játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Képzeljék el, holnap gyermeknap, mint azt már nagyon sokan tudjuk, Szekszárdon is a rengeteg programmal készülnek a Babics Mihály Kulturális Központban. Lesz majd a Városi Mesemondó verseny nyerteseinek előadása, de egyébként Mamin Baba babahordozós latin fitnesszel is készülnek, a Kispárna mesezenekar is fellép. Mindezek mellett lesz Varázslatos Cirkuszi Akadémia holnap, egész nap népi játszó, vásári forgataggal, mutatványos kalandjátszóval. A Zsonglőr játszóház előadásai délelőtt 10 és 4 óra között, de érdemes elmenni a 160-as előtti térre, ahol családi napot tartanak a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság szervezésében. A rendőrök várnak minket szerencsekerékkel, részek szimulációs szemüveggel, és hát persze rengeteg vízzel készülnek. A tűzoltók is kint lesznek fecskendős gépjárművekkel, műveleti szolgálattal, egy tűzmegelőzési biztonsági sátorral, kis ruhával, szénmonoxid füstérzékelővel, lesz itt minden, a mentők is kint lesznek, a polgárőrség is, és persze közben egész nap olyan műsorok, mint például az utcai Zsonglőr Show. Kellemes kikapcsolódást kívánok a családoknak ehhez. Mi pedig hamarosan a friss információkat mondjuk 3 órától, aztán pedig Jesse J érkezik és a Domino.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dresszkód! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexárd, Tinódi utca 6.
4: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, 2 darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Vasárnap a magyar hősökre emlékezünk, díjazták a tanulmányi versenyek legjobbjait. Széllel bélelt lesz a vasárnap. Jó napot kívánok, Jannár Gyuri vagyok, 2026, május 30-án szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikulai időjárás miatt május 29-től hazánk teljes területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe, közölte a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi hivatal. Ennek értelmében péntektől tilos tüzet gyújtani a belterületi és a külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közútmenti fásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzeszélyes időszakban. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak. A szabadtéri tűzesetek nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. A kerti grillezésre, bográcsozásra továbbra is lehetőség van, ám mindig legyen helyben a tűzoltására alkalmas kézi szerszám. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha befejezte a kerti sütést, főzést, alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen az még napokig képes parázslani. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, szeles időben ne gyújtson tüzet. Ha tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Idén 75 alkalommal vonultak a Tolnavár megyei tűzoltók szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több mint 35 hektárnyi terület égett le. 138 készenléti járműre volt szükség a tüzek megfékezéséhez. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani. A Babits Mihály Kulturális Központ május 31-én vasárnap 9 órától rendezi meg a Magyar Hősök Emléknapját Szekszárdon, a Szent István téren található első világháborús emlékműnél. A koszorúzással egybekötött megemlékezésen ünnepi beszédet mond Berlinger Attila, Szekszárd megyei jogováros polgármestere, egyházi áldást pedig Vadászi Dániel, metodista lelkész. Az ünnepi műsorra a szekszárdi Garai János általános iskola diákjainak előadásában kerül sor. A programon közreműködik a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, Vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlóalj. Pénteken a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum díjátadó ünnepsége szervezett, a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítőik tiszteletére. A részletekről Dömötör Csaba kancellárt kérdeztük.
7: A mai napon ismerjük el azokat a tanulóknak a tevékenységét és az őket felkészítő oktatók tevékenységét, akik ebben a tanévben a tehetséggondozás területén sokat bizonyítottak, illetve oktatói részről sokat segítettek. Ez a sokat bizonyítottak, ez az országos szakmai tanulmányi versenyeken elért eredményeket díjazunk tulajdonképpen a mai napon. 94 tanulót díjazunk. Ez önmagában a 8 iskolában ez egy nagyon komoly szám. Ez jelzi azt, hogy a szakmai oktatás mellett nagyon fontos szerepet kap a tehetséggondozás, és beépült a mindennapokba, az intézmények mindennapjaiba a tehetséggondozás, és az eredmények is megjelentek, ugye ezt mi célul is tűztük ki magunk elé, és a mai alkalom az, amikor most már majd beszámolhatok arról, hogy ezek a célok teljesülnek is,

0: medencei döntőjébe. Egy gyönyörű anyanyelvünk művelésére tettek tanúbizonyságot, és ugye ez jelzi azt, hogy igyekszünk nem szakbarbárokat képezni, hanem a szakmai és a közismereti oktatás. Tehát a szakma mellett egy jól művelt, magas színvonalon képzett fiatalember kerül ki az iskolából, hiszen most már nagyon sok közöttük végzős, akiknek folyamatban van jelenleg is a szakmai vizsgája.
1: Az eseményen a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, dr. Beréti Zsolt arról beszélt, hogy milyen szerepe van a kamarának a duális képzésben.
2: Hát ma ugye azokat a diákokat és felkészítőket ismerik el, akik rendkívül jól teljesítettek az idei évben, és valamilyen komoly eredményt értek el a saját területükön, a szakképzésben a felkészítő tanárok, vagy a diákok a saját szakmájukban értek el olyan eredményt, ami mindenképpen megyei vagy országos elismerést vívott ki magának. A legfontosabb talán ebben az egészben az, hogy ezzel tudnánk reményeink szerint biztosítani azt a szakemberhiányt, amivel küzd a magyar gazdaság. Ez azért óriási probléma, és hogyha itt a vendégmunkások magyarországi munkáját is megszüntetik, akkor ez a hiány ezt tovább fog nőni. Tehát az lenne a legfontosabb, hogy ezeket a kiváló szakmunkásokat itt tartsuk Magyarországon. A kamara ugye a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésével foglalkozik. Igyekszünk ebben megfelelő tanácsadásra és a képzőhelyeknek a folyamatos ellenőrzésével olyan környezetet biztosítani, ami nem csak korszerű a diákok számára, hanem megfelelő kihívást is jelent nekik, tehát valóban olyan feladatokat tudunk adni, ami inspirálja őket, és szívesen mennek ezekre a képzőhelyekre. És úgy látom a kancellár úr, amit elmondott eredményekből, hogy ezeknek meg is van az eredményük. Ez nyilván nem kizárólag a mi érdemünk, hanem elsősorban a diákoké, aztán természetesen a szakképzési centrumé, és egy picit a kamarái is. A legfontosabb az lesz, hogyha ennek a foglalkoztatottságban látni fogjuk az eredményét, illetve a másik nagyon fontos kérdés, hogy olyan tevékenységeket tudunk-e végeztetni, aminek a hozzáadott értéke magas, mert ezzel tudjuk növelni Magyarország versenyképességét.
1: Bonyhádváros önkormányzata, a Kolónia Alapítvány és a Bonikom NKFT 2026-ban is meghirdeti környezetszépítő versenyét. Nevezni családi ház, társasház, intézmény, üzlet, vendéglátóegység és a gazdálkodó szervezet kategóriában lehet. A nevezési határidő 2026. június 5. Jelentkezési lap a Városháza portáján igényelhető, letölthető a www.bonyhad.hu weboldalról, papíralapon, illetve személyesen Kaiser Máriától kérhető a Városházán, a Széchenyi tér 12 szám alatt a második emelet 204-es irodájában, vagy a 74-500-212-es telefonszámon. A nevezés során a név és a cím megadása mellett kiválasztható a kert fotózásának időpontja is. Az értékelés a zsűri által, illetve a beküldött fotók alapján történik. Az eredményhirdetés az augusztus 20-i ünnepségen lesz, amelynek pontos időpontjáról értesítik a jelentkezőket. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2026. június 1 és 5 között a piacokon és a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei június 1-én hétfőn Dunaföldváron, 2-án Bátaszéken, 3-án Dombováron, 4-én Tamásiban és 5-én Pakson. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-31 fokot mérhetünk. Szekszárdon hajnalban 16, napközben 28 fok valószínű.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét, FM 101.
5: A hétvége lazítása közben olyan zenéket hallgatunk, amiket ismerünk és szeretünk. Hellóin Karakas Balázs vagyok. Jessie J például itt van a következőkben, a brit popzene egyik legtechnikásabb énekesnője. Ez a dal 2011-ben jelent meg. Neves producerek dolgoztak rajta. Minden megvan benne ahhoz, hogy hatalmas sikerré váljon, és ez bizony így is történt. Jessie J és a Domino.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

Itt a Rádió Antrit, pörögnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei egy forrónak ígérkező szombat délutánon is, és hát természetesen, ha már itt van a nyár, gyakorlatilag kopogtat az ajtunkon, akkor olyan zenéket játszunk, amik ennek a hangulatát tökéletesen elhozzák. Itt van például egy igazi prémium elektronikus zene, a belga superstar DJ-vel és producerrel, Lost Frequencies-zel, mély, dallamos, könnyed house zene, és hát ennek gyakorlatilag ő az egyik legnagyobb mestere. A nyárias érzést hozza Lost Frequencies-től a Crazy.

0: Ez a Rádió Antrit, itt vannak a ma kedvencei és természetesen a tegnap slágerei. Pihenünk, lazítunk így a hétvégén, kicsit meleg lesz még odakint, de egyébként azt mondják a meteorológusok, hogy a jövő hét már egy picit hűvösebb lesz. A picit hűvösebbet nem úgy kell érteni, hogy 15 fok, hanem hogy nem 32, hanem 28-29, de legalább a nyár egy picit a szelidebb arcát mutatja. Mindezek mellett egy olyan dal jön, ami garantáltan mosolyt csal az arcára, még akkor is, hogyha a dal szövege maga egy szakításról szól. Érkezik az amerikai énekes rapper Silo Green és a Motown Soul és Funk stílusát idéző dal. Mindjárt itt a Forget You.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Egy olyan dal érkezik, mint ahogy ígértem, ami a Motown Soul és a Funk stílusát idézi, de persze mindezt elképesztően modern popzenei köntösben. Silo Greentől a Forget You-val indítunk.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Csodás hétvégét kívánok! Együtt vagyunk, pihenünk, lazítunk, vagy éppen a munkahelyen is ott lehetek önnel. Ez a Rádió Antrit. És most a 90-es évek szerelmeseinek szeretnék egy picit kedvezni. A hírek után ugyanis fel lehet állni és táncolni, hiszen az Eurodance korszak egyik legnagyobb és legmeghatározóbb alakja érkezik hozzánk. A svédországi fogorvosból lett világsztár Dr. Albán és az ő egyik abszolút himnusza 92-ben jelent meg az előadó második stúdióalbumáról, és szinte azonnal egész Európa legnépszerűbb zenéje lett. Dr. Albán és az It's My Life a híreket követően. It's my life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tuc tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airport. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben, így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
1: A következő műsorszám...

Balázs vagyok, hogy a Rádió Antrittal tölti a hétvégét. Kinél mivel telik? Ez az idő mondjuk picikét talán kaotikus lehet arra, hogy a ház körül rendezgessük a dolgainkat, de mondjuk az esti órákban akár azért el lehet kezdeni az udvart rendbe szedni, bevágni a füvet például, összeszedni a kerti hulladékot, bezacskózni, bezsákozni, közben pedig mi itt vagyunk és hallgatjuk a jó dalokat, sőt, mi több, lazítunk egy picikét. Most a 15-szörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, zongorista és dalszerző érkezik a 2000-es évek egyik legszebb R&B stílusú balladájával. No One, énekel Alicia Keys.

Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét, ez a Rádió Antrit. Vannak olyan pillanatok azért az életben, amik jobb esetben megmaradnak bennünk örökké. Például fiatalkorunk, tinédzserkorunk, nagy nyári élményei. Mennyire jó volt az, amikor így június első napjában kiléptünk az iskola kapuján, és aztán így nem mentünk arra szeptemberig, és valahogy akkor így tizenpár évesen az a 2,5, majdnem 3 hónap szinte örökké valóságnak tűnt. Azt éreztük, hogy leestek a békjók, és akkor innentől kezdve miénk a világ. Hát nagyjából az ilyen fiatalkori élményeket énekli meg Bryan Adams, egy picit magyarra fordítva. Milyen volt a nagyinál fölvászta cseresznyefára? Milyen volt a haverokkal biciklizni mindenfelé a városban? Milyen volt csobbanni egyet a fürdőben? Hát Bryan Adams számára valami ilyesmit jelenthetett 69 nyara. Summer of 69 azonnal jön a legendás énekes.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai, Akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
0: Ennyi volt a reklám!
5: Jó hétvégét kívánok, ez a Rádió Antidritt, ahol a klasszikus rock zene vizeire elvezünk, hiszen Kanada egyik legnagyobb zenei exportcikke, a rekettes hangú gitáros énekes Brian Adams érkezik. 85-ben jelent meg a dal, és azonnal a sikerlisták élére került szerte a világon. Summer of 69, ő Brian Adams.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antidritt.

0: Köszönöm, hogy a Rádió Antrittot hallgatja a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindezek mellett természetesen foglalkozunk azért a nagyvilág történéseivel is, még mielőtt például The Weeknd zenéjét meghallgatnánk. Az Európai Unió tanácsa létrehozott egy jogszabályt, ami első alkalommal állapít meg harmonizált uniós szintű szabványokat a kutyák és a macskák jólétére, tenyésztésére, azonosítására. Azt mondják, hogy a cél az, hogy javítsák az átláthatóságot a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a család gyakorlatok és a határokon átnyúló illegális kereskedő hálózatok elleni küzdelmekben. Na most csak, hogy a részleteket nézzük, a szabályozás szigorúbb állatjóléti következményeket vezet be a tenyésztésre, tartásra, gondozásra és az állatorvosi ellátásra vonatkozóan. Rendkívüli testi adottsággal rendelkező macskák és kutyák nem vehetnek részt versenyeken, bemutatókon, kiállításokon. Egyébként meg akinek van házi állata és tisztelettel, szeretettel tartja őt, neki nyilván nincs miért aggódni. Hozzánk viszont most mindjárt hírek érkeznek, aztán 5 óra után zenei utazásunk következő állomása, már szerintem abszolút a modern pop zenei élet egyik meghatározó alakja. The Weeknd, Save Your Tears.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy automárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Kész cirkusz lesz az idei városi gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombat hajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, 5 óra után együtt rádiózhatunk. The Weeknd érkezik, egy kortens művész. Zeneileg a felvétele a 80-as évek szintipop, szintivév hangzását éleszti újra, ami nagyon-nagyon jól áll az ő hangjának. The Weeknd és a Save Your Tears.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Köszönöm, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Lazítunk, pihenünk együtt közösen a hétvégén, és közben a Jam & Spoonnal nosztalgiázunk. Sokan emlékeznek rá, hát főképp a 90-es évek fiataljai erre az együttesre. Ők amúgy mindig egy ilyen kicsit elektronikusabb tánczenei irában mozogtak, pörögtek, elképesztő klubslágereik és sikereik voltak. Viszont volt egy teljesen más dal, ami kilépett ebből a trance meg dance stílusból, és egy sokkal varázslatosabb hangulatú zene volt. És persze ez is sikeres volt a csapattól. A Jam & Spoontól a Kaleidoscope Skies.

0: Jó hétvégét! Itt a Rádió Antrit, ahol bizony a ma kedvencei és a tegnap slágerei sorakoznak. Pihenünk, lazítunk, és közben egy igazi diszkó klasszikussal éljük újra azokat az időket, amiket lehet, hogy mi magunk meg sem éltünk, de rengeteg fényképet láttunk abból az időből, rengeteg elbeszélést, hogy milyen is volt az az igazi 70-es, 80-as évekbeli diszkókorszak. Hallottunk elbeszéléseket arról, hogyan élték meg ezt a tengeren túlon, ahol ugye ellazultak az erkölcsök, egy picit minden szabadabbá vált, és hát persze nálunk a magunk kis világában is ugye ez teljesen másképp csapódott le, de ettől függetlenül persze ezek a dalok itt voltak, és magát az életérzést közvetítette. A legendás NSK-béli Eurodisco formáció a Bonnie M, tőlük pedig az elnyűhetetlen Ma Baker azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dresscode! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan! Az ajándékot mi hagyjuk neked! -20% kedvezmény június 1-től 6-ig minden termékre! Minden termékre! Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen! Dresscode! Szexárd! Tinódi utca 6!
4: Megnyílt az Italplac Szexárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szexárd, Veselényi utca 18.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szexárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Most megidézzük a diszkó korszakot méghozzá azzal az együttessel, akik Németországból indultak hódító útjukra. Ez a dal 77-ben már hatalmas siker volt. Bonnie M és a Ma Baker!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió
6: Antrit. This is the story of my baker.

0: Itt a Rádió Antrit, ahol bizony a ma kedvencei és természetesen a tegnap slágerei szólnak. Pillanatok kérdése is este 6 óra lesz, én ezzel már megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet, de együtt rádiózhatunk majd legközelebb jövő héten szombaton is, én érkezem déli 12 órától. Karakas Balázs kicsekkol, jó hétvégét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pombér Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tutz tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euróárfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra, 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 4 hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a 4 hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi meleg rekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Zápor zivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tutz tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Toffifee 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: Andrét.
1: Ay,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tisztaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hónapokig tarthat a helyreállítás a tisztaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tisztaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is 3 országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a 3 célország valamelyikért. Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában.
1: Rádió Andrit időjárás.
7: Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Andrét.

0: break my heart.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: A Boban Markovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauberteső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kapható.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás.
2: Rádió Andrét időjárás.
6: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Zápor zivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Egyre súlyosabb az osztrák aszbeszt botrány. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A választások után érezhetően nőtt a magyar ingatlanok iránti érdeklődés több nyugat-európai országból, írja a Kontroll. A Dunahaus adatai szerint ugyanakkor továbbra sem látszik tömeges hazaköltözési vagy kivándorlási hullám, a lakáspiacot inkább a kivárás és az emelkedő árak alakítják. A külföldi vásárlók aránya továbbra is stabilan 5-7% körül mozog. Miközben Németország és Ausztria aktivitása lényegében változatlan maradt, az Egyesült Államokból és Svájcból erősödött az érdeklődés, a 10 legaktívabb külföldi ország közé pedig Szlovákia és Olaszország is bekerült. Egyre súlyosabb méreteket ölt az osztrák aszbeszt botrány. A G7 összefoglalója szerint már évtizedekkel ezelőtt ismert volt, hogy több burgenlandi bánya aszbeszttel szennyezett követ termelhet ki, ennek ellenére az uzalék hosszú éveken át érkezhetett Magyarországra útépítésekhez. A friss NAV adatok alapján nem csak Vas megyébe, hanem Budapestre és az agglomerációba is kerülhetett az anyagból, a szakértők szerint a teljes kármentesítés akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. Átfogó vizsgálatsorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember. A mennydörgés fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. A tartományi hatóságok közlése szerint az intézkedésekkel elsősorban az illegális gyártásról elhíresült térségeket veszik célba Kínában. Metallica kiállítás nyílik a RAM Colosseumban található Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem két hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig nézhetők meg a múzeum állandó kiállításával együtt. A Metallica idén 8 év szünet után ad koncertet Budapesten, rögtön kettőt is. A csapat M72 című világkörüli turnéja keretében június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában, ráadásul más-más setlisttel és előzenekarokkal.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az esély.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euró árfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztráció. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

szívemen is új egy szürke taxi vár az üvegajtón túl a főbejárat előtt.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikére. Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

esti rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Rádió Antrit. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.